Odíliam se, moja Vílo. Bóg da nám bude v družbu. Plač i suze i moju túžbu, da by znala moja Vílo. Odíliam se a neviem, komu ostavljam ličce bílo. Pokleti je služba, milá, koju ti sam ja činio, a sad te sam ucvilio. Ostaj s Bogom, moja Vílo. Odíliam se. Putovaje, uzdihaje i srdačcem svaki danak, a na oči moje sanak, dat ne pride moja Vílo. Odíliam se.